Thomas an Tóran an Cailín Wassel. Spoilin bennachtí a chúlisíreg Thomas Edgar Ruair maidin a hénig sa kóla dar fad in áras fictáris a slungul si dar fad gomá. Nish an grúpa Codeline Westlinie nish lish an óran dyrir glór maidin kas siad an Tóran ag fadú daime ta sam gulwint írtis elen ar eile mólg fadlo binia ach la kóna zébe menn chair ishtimáirach agas kas menn chnet. Ach an grúpa Codeline nish ar dús.

Nogo wach moi jaru sir Ese vi kui nye fatigus tamagam Svi kahagam nye